0: Mert szállom, hogy a célba.
1: Okay, take care, Apple. 10:41 is camp registration and camp shelter.
2: Okay.